0: Sláger a retro.
1: Ez a poptarisznya.hu. Három a magyar igazság. És 30 a ráadás.
2: Igen, ez lesz a 33. adás.
1: Pakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral. Szeptember 11-én pénteken 21 órától

1, 2 1, 2

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

Ez itt a toptenisznya.hu. I will survive without you.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Pokeritek 33-as és 45-ös fordulata. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Három a magyar igazság és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitnek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Labdarisznya.
1: Sláger, sláger után.
2: Három a magyar igazság. És 30 a ráadás.
3: Igen, ez lesz a 33. adás.
2: Bakelitnek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én péntek.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisznya.hu.

0: Podcastja.hu a hallgatókért.
1: Things that make you go, hmm.

0: things that make you go,
1: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Utolsó. Utolsó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Utolsó. Ready, steady, ready, go!
2: Kívánok. A nevem Bétót László. Dynamite.
3: Szép napot mindenkinek! Indul a Bétósó itt a poptarisznya.hu-n. Jött az eső, nagy széllel, alkalmasint viharral, de ez még mindig kevés, csendes, néhány napon át tartó esőre lenne szükség, hogy úgy, ahogy rendeződjenek a dolgok a földekben, kint a természetben, nagyon hiányzik a csapadék, nem beszélve a tavakról, a folyókról Európa szerte. Hűvösebb az idő, ami nem baj amúgy. Nagyon sokan már unták a meleget. Nem baj, majd visszasírjuk, amikor hideg lesz. Ez már csak ilyen emberi tulajdonság. A hidegben a meleget, a melegben a hideget várjuk. Sok zene a mai délelőttön is, és természetesen a szokásos csatlakozó programok, a humor, az újdonságok, és természetesen a Rádió Bézs is bekapcsolódik az adásunkba a poptarisznya.hu utolsó órájában. Kezdődjék tehát a Utolsó itt a poptarisznya.hu-n. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást! Ez a Stars on 45. És egy medley a nagyabb a slágerekből.

Egy nagyon-nagyon régi klasszikus, Berry Blue. A korai diszkók egyik nagy slágere volt ez a dal, Dancing on a Saturday Night.

Találtam egy fantasztikus CD-t, én magam készítettem, és ezen a CD-n, amit én összeraktam saját magamnak, a Starson 45, olyan mixei találhatók, amelyek ritkán játszottam, én jó magam is, és általában a rádiók adók is kevesebbet a diszkókban, viszont sokszor megszólalt, hogy éppen a swing medley is ezek közé tartozik, vagy sem. Nem tudom, minden esetre itt a délelőtt folyamán néhányszor visszatérünk a Starzone 45-ra. Most éppen a swing medley forog. Itt a B-túlsóban a poptarisja.hu-n.

0: Riportok és zenék. Ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétó László műsora a poptarisznya.hu-n. Ah,
1: yeah! Újra együtt. És az arénában 10-én októberben. Császár elődés Hopfer Dani, vagyis az FLM is fellép.

Az Edelweiss havasi gyopárt jelent, egy osztrák együttes nevét is egyúttal. A legnagyobb slágerük a Bring Me Edelweiss volt Európa szerte, sőt a világ minden részén ismerték, és ott volt a slágerlistákon. Aztán valamennyi daluk, ami ezután készült, ez mind a Bring Me Edelweiss-ra épült. Egy picikét a most következő is, a Rumshipped Edelweiss. Ez a dal címe, és itt a B-tosóban, a poptarisztja.hu-n az Edelweiss, vagyis a havasi gyopár.

Ez volt a Roamship Edelweiss, és az Edelweiss. A havasi gyopár, amely meglehetősen magasan terem, a hegyeknek a legtetején 3000 méter fölött. Úgyhogy, ha valaki ilyet ígér a kedvesének, hát bizony egy pár hegyet meg kell másznia, hogy megtalálja, és persze azt is a megfelelő időben kell megtennie.

A 188 nagy slágere volt. A Brit New Wave együttestől. Ez a Szigzig Sputnik. 1985 és 2001 között működött a banda.

1985-öt írunk 88 után, következzen Glenn Frey. The heat is on. A hőség fokozódik. Remélem már nem. Legfeljebb itt az előttünk lévő 3 percben.

0: Grand Prix, The Heat Is On. Nagy Laci Svájcból tart hazafelé, gondolt, hogy jelentkezik. A hajnali csípős 6 fokot mutattak a hőmérők, már lassan Ausztria következik Svájc után. Alaposan lehűlt levegőben, idejét sem tudom, mikor kellett hosszú nadrágot felvennem. Jelentem, ez megtörtént. Gyere eső, gyere hűvösebb idő. Jó rádiózást kíván mindenkinek. Az úton levőknek is balesetmentes közlekedés. Sokkal jobb a helyzete a kamionos Zoli barátunknak, aki nagyon sok szeretettel köszönt mindenkit Dalmáciából, egy csodálatos, gyönyörűséges kis városból, ahol tegnap még 32 fok volt a tökéletes hőmérséklet, és ez nagyon jó volt a tengerbéli fürdésre is. Ma kötélpályán fogunk lecsúszni, szóval nyaral, és ez a legfontosabb dolog, hogy ide végre nem kamionnal ment. Szóval csodás csütörtök délelőtöt kívánok mindenkinek. Sajnos ez a műsor csak Miklódon lesz visszahallgatva, de remélem, Laci, megbocsájt nekem ezt a hatalmas vétséget. Persze, hogy megbocsájtom, nyaraljál nagyon jól.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.
0: Visszatérve a Stars on 45-hoz. Egy fantasztikus amerikai együttes, Diana Ross együttese volt ez, a Supremes nagyslágerei a Stars on 45-val.

Stars on 45 és néhány nagy Supreme Slager. Ács Erika kérdezi, hogy a swinges összeállításban nem a Sejhaj Rozi volt az egyik dal. Erika, őszintén megmondom, hogy nekem nem tűnt fel, ami persze nem zárja ki azt, hogy nem azt hallottad. Egyszer majd meghallgatom, és hát ha felfedezem, és akkor válaszolok a kérdésedre, de most nem tudok. Pontosan egy perccel múlt el 10 óra, itt a Bétó Show, a poptarisznya.hu-n.

Vannak bejegyzések, amitől pirulni szoktam. Ilyen Csiki Roberté is. Azt írja, hogy Magyarországra beszökött éjjel az ősz, de szerencsére itt van nekünk Laci az ő tarisznyájával, úgyhogy minden rendben, hát remélem. Ready for the World, ez egy banda név. A dal pedig az Oshila.

vissza-vissza térünk a Stars on 45-hoz. Ez egy Spencer Davis Group medley és a Stars on 45.

Ez volt a Spencer Davis Group nagy sikereiből néhány dal, és ez volt a Stars on 45. És ez már a Bronski Beat. És a Hit That Perfect Beat.

Ez volt a Hit the Perfect Beat és a Bronski Beat az elmúlt percekben. Most pedig jön két nagyon-nagyon régi dal, egy sajnos ma már nem létező együttestől jön, a Tornédosz.

Ez volt a Locomotion With You, With Me. A következő dal pedig szintén nagy slágere volt anno a Tornédosznak, és ez nem volt más, mint a Monte Carlo.

Tornédosz, és befúrta magát a következő dal is, és akkor legyen három a mai alkalommal, a klasszikus Tornédosz. Az akkori technikának minden vívványát felvonultató együttesről jön a Popeye Twist.

645 jó néhány medley itt a délelőtt folyamán a Bétósóban, a poptarisznya.hu-n, de a legklasszikusabb még nem szólalt meg. Ettől lett népszerű és ismert az együttes, szóval jön a Stars on 45 és a Beatles medley.

0: Inkább egy vegyes felvágott, mint csak és kizárólagosan Beatles, bár az is volt benne. De remekül lett megszerkesztve és összerakva, ez volt a Stars on 45. Most pedig a humoré legyen a főszerep. Az első jelenetet Maksa Zoltántól hallhatjuk. A jelenet címe a főnővér.
1: Jó reggelt, kedves betegek, ébresztő! Itt a finom reggeli, hashajtó teával. Nehogy mindenki egyszerre bevegye, mert csak egy vécénk van. Ennyi, Pista bácsi, mi az a tócsa az ágy alatt? Talaposan körbelőtte a kacsát, mit mondjuk. Na ezért ma fél adag teát kap. Tehát negyedet. Imikém, mióta van magának négy lába, mi? Kísérje csak át az irénkét a nőibe, jó? Gézának szenzációs hírt hoztam. Az anyósa túl van az életveszélyen, Isten nyugosztalja. Na kérem szépen, most pedig mindenki tegye az ujját a nővérhívó gombra. Felteszek egy villámkérdést. Aki a leggyorsabban megnyomja, az válaszolhat. Figyelem, ki töltött vörösbort a Sanyi bácsi infúziójába, mi? Sejtettem, hogy maga volt Imre, sejtett. Nagyon gratulálok, nyert egy végbéltükrözést a belgyógyászaton. Na, még nem végeztünk. Csak tartsák a kezüket a gombon. Szóval, akarják látni a főorvos urat ma délelőtt, vagy sem? Ha aki igen, az nyomja meg a gombot. Jó. Megállapítom, hogy a betegek 2 igen szavazattal 7 ellenében egy tartózkodás mellett a főorvos urat elvetették. Pista bácsi, legyen szíves, vegye be azt a hashajtót, különben sosem éri utol a betegszállítót. Ennyien, Andi bátyám, de fölvitte a jóisten a lázgörbéjét. Nem ebben egyeztünk meg. Na, várjon, lerázom. Ne beszéljen, mert kihűl. Feküdjön nyugodtan, 10 perc múlva kiveszi és ide beírja. Világos? Nincs tolla. Írjon a lázmérővel, úgyis ereszt a vége. Lukács bácsi, megyünk röntgenre. Azt nem tudom minek, mert maga így is átlátszik, de muszáj. Üljön át ebbe a tolószékbe, úgy. Na most én nem érek rá magával menni, mert rengeteg dolgom van, de semmi baj, odáig lejt a folyosó. Kicsit meglököm, így. Sok szerencsét, Lukács bács. Hozom már az injekcióját, Pistukám, hozom. Milyen jól néz ki ma reggel. Mióta leállítottuk a gyógyszerezését, határozottan jobban van. Na, forduljon hasra. Lazítson. Kész is vagyunk. Nem is örül, hogy mióta magába felejtem a tűket, ide járnak varni a lányok. Na, azért. Mennyi a láza, Nándi bátyám? 39-2? Jó, akkor ma maga fűti a kórtermet. Tegye szabaddá a testét, hadd melegedjenek a többiek is. Jesszusom, Géza bácsi, rosszul van. Atya, úristen, szólok a főorvos úrnak. Mit mond? Hangosabban. Rám hagyja a házát, akkor nem szólok senkinek. Szegénykém, Istenem, már 4 éve, hogy ide hozták a gyerekei. Jól van, jó. Istenem, de régen simogatták így meg az arcomat. Te jó ég, kicsönget ilyen egetverően, tessék azt mondjam, mit óhajt? Csak délután van látogatás. Ha látni akarja a férjét, menjen az előcsarnokba, ott a monitoron megmutatják. Mi van már megint, Sanyikám, ha még egyszer kitépi az infúziót, elzárom az oxigént. Nézze meg az embert. Szétmegy a fejem, ez nem lehet igaz. Ennyi nyafogó férfi egy rakáson. Miért nem vesznek példát, hogy 87 éves létére hogy tűri a fájdalmat? Hetek óta még csak meg sem mozdul. Ez igen? Ilyen betegek ellenének nem idegeskedném halára magam velük. Melegen ajánlom, szedjék össze magukat, szedjék, de nagyon, különben ide szabadítom a tanulónővéreket, aztán leshetik a gyógyulást. Na megyek a nőibe, viszontlátás!
0: Boncz Géza és Nádas György következik, a teremőr újra szágult. Ez a jelenet címe.
2: emlékeznek arra az esetre, amikor néhány évvel ezelőtt a Szépművészeti Múzeumban kihasználva a kulturált álványozást fölmászott két önkéntes. Annyit nem investáltak a dologba, szóval egy országban, hogy így bűnöznek, gyertyával világítottak, tehát egy zseblámpára nem dobtak rá 60 forintot, és kifigyelték a teremőröknek a meglehetősen ritmikus, majd minden ritmus nélküli mozgását, és elvitték az Esterházy Madonnát, és talán ez a legborzasztóbb, négy rét hajtották, hogyha emlékeznek, úgyhogy nehezen látom így a civil társadalom kibontakozását, és ezt egy trágyadomba alatt rejtették el. Annak idején Notre Dame-i teremőr címmel a kabaré is megemlékezett az esetről, most a Mi lett velük sorozatban ismét felkerestük őket. Fogadják szeretettel Sinkó Pétert.
3: Mi vagyunk teremőr brigád, mitten vagyunk teremőr brigád, brdndö.
4: Szeretettel köszöntöm Önöket, a nagy képrablás óta nem találkoztunk. Önök annak idején hárman voltak, a harmadik hol van?
3: Jól van, nagyon jól van.
5: Biztonságban van. Hárman vagyunk, mert én nem látok, a Géza nem hall.
4: És a harmadik?
3: A harmadik nincs itt.
4: Géza bácsi, ön legutóbb egy hajlekötőben láthatta a kedves rádióhallgató. Akkor egy szót se szólt. Miért?
3: Nem szóltam egy szót se, a hajlekötő lecsúzott, a számra csúzott. Nem szóltam, mert nem tudtam, ugyanis légnyomát kaptam, légnyomát.
4: Ez hogy történt?
3: Nagyon élesen emlékezem, 1945-ben a névnapomra egy piros szallaggal átkötött légnyomást kaptam.
4: 45-ben akkor eléggé bizonytalan volt a posta. Mi lett volna, ha nem kapja meg?
3: Na bum!
4: Laci bácsi!
5: Laci bácsi!
4: Önnek akkor 12 dioptriás szemüvege volt. Most hány dioptriás?
5: Most valamivel erősebb, mert járok fitness szalomba, és szemre gyúrok.
4: Amióta nem dolgoznak már a múzeumban, érdekli magukat a művészet?
3: Hogyne, kedvenc szobrom, azt mindig megnézem.
4: Hol van ez a szobor?
3: Bőrgyógyászaton.
4: Mi a címe?
3: A kardját nézegető utár.
4: És magának, Laci bácsi, van kedvenc szobra?
5: Van egész szoborcsoportom van a...
4: A múzeumban?
5: Nem, a szoborparkban.
4: Mit ábrázol?
5: A három nagy nevettetőt, a Marx fivéreket. Marx, Engels, Lenin.
3: Volt még egy nevettető, a Charles Stalin, meg legutóbb a Stan és Horn.
4: Erről jut eszembe, azt hallottam, hogy önök titkos szolgálati eszközöket is igénybe véve megfigyelték a Fidesz politikusokat. Mit láttak?
5: Én lestem ki a Dajs Tamás édesanyjának a nevét.
4: Honnan?
5: A telefonkönyvből.
3: Én meg a szaunába nyomottam.
4: Szaunába? Milyen ügyben?
3: Nyírfa ügyben, azzal csapkodtuk. Azzal csapkodtuk egymást, de erről nem szívesen beszélek.
4: Miért?
3: Mert ez egy nagyon meleg dolog.
4: Hallom, hogy önök több rajtaütést végeztek, mint húskommandó. Melyik volt az első?
5: Apadödő koncert. Zsírtunk a nevetésből, amikor azt énekelték, hogy háj, háj, Szása!
3: De megvédtük őket.
4: Miért kellett megvédeni?
3: Mert egy néger törzsfőnök 20 üveg golyóért el akarta vinni őket. Meg egy szamár állkapocsért. Tak, tak, tak.
4: Hallom, hogy önök, mint borkommandó is sikeresen helytálltak.
5: Helytáltunk.
4: Hol?
5: Helytáltunk a kocsma ajtó előtt.
4: Mi volt a feladatuk?
3: Mi voltunk a kocsma ajtó előtt a kidobó emberek.
4: Mit dobtak ki?
5: A hamis bort.
4: Hogyan?
5: Szájon keresztül!
4: Érdekes foglalkozás ez a borkommandó.
5: Az, nagyon.
4: Gondolom sok rajtaütésen is részt vettek.
3: Részt vettünk rajtaütésen, Megtaláltuk az eldugott hamis bort.
4: Hogy találták meg?
5: Aznap nem adtunk bort a Gézának, mire ő megtalálta a föld alatt is.
3: Igen, kitúrom az orrommal, mint vaddisznó a szarvas gombát. Röf, röf.
4: Hallom, hogy önök, mint vonatrendőrség is helytálltak.
5: Igen, igen, egy nemzetközi vonalon.
4: Hol?
5: Budapest-Zimbabwe retúr. Járaton voltunk ott.
4: És mi volt itt a legérdekesebb rajtaütés?
5: Amikor ifjabb Nikdolo Kálmán, hazánkban tanuló diák, ukellelén eljátszott azt, hogy egy ablaknál állj meg, zsiráf.
4: És miért ütöttek rajta?
3: Mert elvitt a bőröndöt.
4: Fel van nekem írva a jegyzeteimbe, hogy búzakommandósok is voltak. Ez mit jelent?
5: Azt jelenti, hogy azt a kis gazdát, aki égeti a búzát, lefogjuk és befestjük a haját.
4: Miért?
3: Csak.
4: Laci bácsi, nem zavarja az érték ítéletében az, hogy semmit nem lát? Miért nem megy el egy szemorvoshoz? Ma már fantasztikus műtéteket tudnak csinálni.
5: A szememnek semmi baja nincs, a szemüvegemmel van baj.
4: Hogy?
5: Úgy, hogy 1945-ben megfogadtam, hogy addig nem törlöm meg a szemüvegem, amíg az oroszok itt vannak.
4: Na de Laci bácsi, az oroszok már kimentek.
5: Azt én nem láttam.
0: Még van időnk egy jelenetre, és ezt a jelenetet Balázs Péter és Bajor Imre játsza. A jelenet címe Világvége.
6: Akkor kérem, hogy tessék elmesélni az élményeit a földrengésről.
7: Ja, igen, jó.
6: Ön tehát azt látta, hogy a csillagok mozognak.
7: Ja. Na kérem, én pontosan emlékszek, a Kati az itt áll balra, az Emil meg itt jobbra, én meg éppen a herét hoztam a villával.
6: A Kati meg az Emil tehenek, ugye?
7: De igen, nem, ne, az Emil az bika. Ő hát jobbra, az Kati meg balra.
6: Igen, igen. És?
7: Mi és? Hát fontos kérem, hogy mellik hol áll, ugye? Nehogy összecseréljem őket a fejésnél.
6: Igen, igen, igen. És?
7: Mi és? Akkor láttam, hogy a Katia így csinált a fülivel. Így.
6: Hogy?
7: Há így, ahogy mutatom el, há így. Egyébként nem szokta. Egyszer volt egy tehenem 44-ben, azt csinált így, de azt elvitték az orrom elől a németet. A németek mondom.
6: Igen. Aztán?
7: Aztán meg visszahozták. Hát mondták, hogy kikérdezték. De hogy a tehen nem tud semmiről. Hát ez igaz is volt.
6: A földrengésről legyen szíves.
7: Ami? Ja, hát mondom, a Kati így csinált a fülivel. Gondoltam azért van, mert hogy érzi rajtam, hogy hogy tegnap Péter napot tartottunk a szomszédommal, hogy a Szabó Kornéla. Ismeri, ugye?
6: A Kornéla Péter napot?
7: Hát igen, hát tetszik neki a név. Amellik név tetszik, annál inni szoktunk.
6: És maga?
7: Hát nekem minden név tetszik.
6: Mondom, és maga a földrengésnél mit látott?
7: Hát mondom, a Kati így csinált a fülivel már.
6: Mást nem látott?
7: Hát nem, mert amikor közelem mentem megnézni, hogy a Kati miért csinál így a fülivel, akkor az Emil igencsak megrugott. Megmutassam?
6: Nem!
7: Akkor láttam csillagokat, többre nem emlékszem, de Isten meg...
0: Pontarisznye.hu. Beethoven. Időnként szeretem visszatekerni az idő kerekeit, és ilyenkor mindig rádöbbenek arra, hogy milyen jó dalok voltak sok-sok évvel ezelőtt. Most nem megyünk annyira vissza. 2021-be landoltunk a mai alkalommal, és 2021 néhány nagy slágere, egészen addig, amíg nem kapcsolódik össze a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu. Ez a Manila Ray Daltonnal és Álvaro Soléval.

2021 nyarának a legvégén jelent meg Ed Sheeran akkori újdonsága, az Overpass Graffiti.

5 évvel ezelőtt voltak ezek a dalok nagyslágerek. Ezeket idézzük vissza, majdnem azt mondtam, hogy sírjuk vissza, de azért nem sírjuk vissza, hiszen sok jó dal van manapság is. De a múltat nem illik elfelejteni. David Guetta,

David Gettáék után pedig már is következzen Szigala. És Rita Ora közös dala 2021-ből. Ez a You For Me.

Még egy dal a közelmúltból. 2021-et írtunk az elmúlt percekben. Tolvaj René és Lotfi Begi, no meg Rácz Gergő következik. Ó, te!

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Gondolom sokan emlékeznek arra az időszakra, amikor ezzel is így indult a poptarisztja az egykori Petőfi Rádióban. Azoli Negro. Ebből készült a szignál. Ez a No Tango Tiempo. Ezzel köszöntöm a Bézs hallgatóit is. És persze mindenkit, aki éppen most kapcsolódik az adásba. Szóval ez a No Tango Tiempo.

Ez volt a No Tango Tempo, Azoli Negro nagy-nagy slágere, ebből készült egykoron a Pop Tarisznya szignálja. A folytatásban ez már a Smokey egyik nagy klasszikusa. Lay back in the arms of someone. Smokey.

Szóval Emotional, ez volt az elmúlt percekben Whitney Houston. Potterisznye.hu Beto Show. Listen to my radio. A Rádió Bézsel együtt szól a Potterisznye.hu. És benne most a Love. Ez a Trojan Horse. És a Love.

Anthony Dominic Domino, ez volt az ő teljes neve, ebből lett a Fats Domino. Amerikai énekes, zongorista és dalszerző volt. Jellegzetes hangjával, zongora játékával jelentősen hozzájárult a rhythm and blues és a rock and roll jellegzetes hangzásához. Már Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lewis előtt is a színpadon volt. Született 1928-ban és 2017-ben halt meg Fats Domino. És ez már a Vanity Fair. Early in the morning.

Ez volt az Early in the Morning és a Vanity Fair fantasztikus lágere, amit oly sokan dolgoztak fel. Ez pedig az eredeti magától, a szerzőtől, bár igazából Katarina Valentétől lett ismert ezen a világon, főképpen Európában. A szerzőt úgy hívják, hogy Paul Madison. Ez a Personality.

Ő volt maga a szerző Paul Madison, és ez volt a Personality, ami Katarina Valentétől lett igazából Európa hírű sláger. Most pedig Marcelina és Damien Ferenc duettje következik. Repüljünk át az életen.

Repüljünk át az életen, Marcelina, és Demjén Ferenc énekel. Egy különlegesség. Ez a Hungária. Az eredeti Nagy Hungária, ahol most nincs ének, csak fantasztikus gitárjáték. A dal Kékes Zolié, az együttes sajnos már nem élő egykori kiváló gitárosáé. Ezek a szerelmes lapgitárok. És ez a Hungária.

0: Én hajnalban nem igazából szeretek ébredni. Legfeljebb lefeküdni. És átaludni az egész napot. Anita következik.
1: Hajnali fény.
0: Ez a hajnali ébredés.

0: Ez volt a hajnali ébredés és Anita. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Bétósó.
2: A mikrofonnál Bétót László.

Ez volt a Juventus. És ez volt a Dá-Dá-Dá-Dá. A folytatásban a Maywood. A 80-as évek elejéről, a nagy diszkó korszakból. Late at Night. Maywood.

Latest Night. Ez volt a Maeve Wood. A folytatásban pedig Johnny és Roseanne Cash. Ballad of a Teenage Queen.

Ballad of a Teenage Queen, Johnny és Roseanne Cash az elmúlt percekben. Két szupersztár egy lemezen, Mark Knopfler és Chet Atkins. Ez a Poor Boy Blues.

Power by Blue. Mark Knopfler, a Dire Straits fantasztikus gitárosa volt, amíg volt Dire Straits. Most is kiváló gitáros, és készített egy lemezt egy másik zsenivel. Kit úgy hívnak, hogy Chet Atkins.

0: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
1: Egy hét múlva folytatjuk, búcsúzom a Bés hallgatóitól. Az Ottaván egyik nagy slágerével. Ez a Crazy Music.

0: emelkedik a hőmérséklet 22, 23, 24, 25 fokra, és aztán, hogy mit hoz majd a jövő, ezt jövő héten csütörtökön, amennyire lehet, megpróbálom majd elmondani. De most minden esetre marad a búcsú, remélem, hogy jól érezték magukat, és találkozunk egy hét múlva. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszonthallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: poptarisznya.hu.
1: A Retronet Rádió.
2: Jó szórakozást!
3: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin. Oh.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Pakeritek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: közgazda Hajcsár Attila.
1: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
2: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
1: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
0: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Poptarisznya.hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Állok ki. Fogadja a következő slágert itt a Poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Poptarisznya.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: 3 a magyar igazság és 30 a ráadás.
3: Igen, ez lesz a 33. adás.
2: Pakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: hittarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: résznya.hu.
1: Három a magyar igazság és 30 a ráadás.
2: Igen, ez lesz a 33. adás.
1: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulata. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

neked jó, ha neked jó, ha neked jó, ez így. Ha neked jó, neked jó, ez rajtam nem segít. Én utálom nagyon, amikor reggel fel.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Pokeritek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és lágerzenékkel. Wow, we just chillin' with Earth, Wind & Fire. This is my desire.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitnek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

az első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti-óceánon éjszaka jéghegynek ütközött és elsüllyedt.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Nyugodt, békés sziget az internet tengerében. Relax.
1: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
2: Igen, ez lesz a 33. adás.
3: Bakelitnek 33-as és 45-ös fordulaton.
1: Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral.
3: Szeptember 11-én pénteken 21 órát.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Pakeritek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisznya.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: 3 a magyar igazság és 30 a ráadás.
3: Igen, ez lesz a 33. adás.
2: Pokeritek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Arról szeretnék én lenni a csók király.
1: Egy rádió, ahol a legenda tovább él, legendás hangokkal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Három a magyar igazság és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Pakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától és

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: Europei, questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai, è la febbre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától és

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Ez itt a poptarisznya.hu.
3: Only the best music.

0: egy újabb sláger itt a paptarisznya.hu-n.
1: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
2: Igen, ez lesz a 33. adás.
3: Pakelitek 33-as és 45-ös fordulaton.
1: Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral
3: szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptalisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én péntek

szereti a poptarisznya.hu-t, ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Három a magyar igazság és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.